Cari titik lelapa menek tak gawak no sinsu. Acumcur. Acurcum. Mas Koncer asik.

Wilujeng santun ugi menika kagem ampia awur-awur. Geng dalu mageng dalu ugi. Kaya terus nggih. Kagem ampia awur-awur rezeki berkabar okah pokoke.